A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Benyújtotta csatlakozási kérelmét Magyarország az Európai Ügyészséghez. Békésben folytatódik a szúnyogírtás, többnyire napos idő lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvízen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békés vármegyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet Napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Nagyrészt napos idő várható néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: világ ellen.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Zavaros az este,

0: teszik, úgyis a filmet az... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. A szolidaritási adó mérséklését és az önkormányzati hatáskörök reformjáról szóló egyeztetések megkezdését sürgeti 10 megyei jogú város polgármestere. Az MTI-hez eljuttatott közös nyilatkozatot többek között Dunaújváros polgármestere Pintér Tamás is aláírta. A városvezetők a miniszterelnökhöz fordultak azzal a kéréssel, hogy a kormány vizsgálja felül a településeket terhelő szolidaritási adórendszerét, és biztosítson kiszámíthatóbb finanszírozást az önkormányzatok számára. Véleményük szerint a jelenlegi elvonások jelentősen megnehezítik a helyi közszolgáltatások fenntartását és azok fejlesztését. A közös állásfoglalás hangsúlyozza, nem többlettámogatást vagy különleges kedvezményeket kérnek, hanem olyan finanszírozási rendszert, amely figyelembe veszi az önkormányzatok feladatait és a lakosság mindennapi igényét. Részletek a Duna Online oldalán. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében 3 magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a 3 győztes. A közönség szavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazás időtartama alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz. Szavazni lehet az Adonyi, Szent István általános iskola és alapfokú művészeti iskolára is. Egy ismeretlen elhunyt miatt adott ki körözést a Dunaújvárosi rendőrkapitányság. A napokban bukkantak egy holttestre a Fejér vármegyei Rátszalmáson. A férfi személyazonosságát nem sikerült megállapítani. A rendőrség hivatalos honlapján tette közzé a körözések között, hogy május 23-án Rátszalmásnál egy ismeretlen férfi holttestét találták meg a Dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai. A police.hu-n megadott személy leírás szerint az elhunyt férfi fehér bőrű, közepes testalkatú, rövid, sűrű hajú, rőt szakállas. A szeme színe barna, nagy füle és orra van, fogazata hiányzó. További részletek a Dúl oldalán. Június 6-án szombaton folytatódik a lomtalanítás, a már hagyománnyá vált akciósorozat Dunaújvárosban. Ezúttal a római város részben élőknek szól. Ezúttal is 4 helyszínen várják majd a lakókat a kihelyezett konténerek, ahol megszabadulhatnak a kidobásra ítélt tárgyaiktól. Részletek Dunaújváros weboldalán. A csapadék hiány és a rendkívüli hőség miatt péntektől az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, így Dunaújvárosban is. A szabályozás szerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a közutak és a vasutak menti fás területeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett, írja a FEOL. A szakemberek hangsúlyozzák, a szabadtéri tüzek többségét emberi figyelmetlenség okozza, ezért különösen fontos az óvatosság. Kerti grillezésre és bográcsozásra továbbra is van lehetőség, de a tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, és gondosan el kell oltani a parazsat is. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy szeles időben lehetőleg ne gyújtsanak tüzet. Egy dunaújvárosi gimnáziumi osztály látogatott el a Városháza C-szárnyába, hogy megtekintse a Dunaújváros fái a 4 évszakban fotópályázat kiállított alkotásait. A diákokat Papné Grabanti Rona önkormányzati képviselő, a pályázat kezdeményezője vezette végig a tárlaton. aki a képek mellett a projekt céljáról és jelentőségéről is beszélt, számol be róla a város weboldala. A fotópályázat nem csak városunk természeti szépségeit mutatja meg különleges perspektívából, hanem arra is felhívja figyelmet, milyen fontos közös értékeink megóvása. Óriási élménnyel készültek a szervezők a Dunaújvárosi Parázsvarázson. A látogatók egy hatalmas kivetítőn nézhették a Bajnokok Ligája döntő, izgalmas pillanatait, amit végül a francia PSG nyert büntetők után az Arsenal ellen. Szombaton késő délután kicsik és nagyok, családok és barátok ültek le együtt, hogy megnézzék a finálé legizgalmasabb pillanatait. 46 éve, 1980. május 26-án indult a világűrbe az első magyar űrhajós, majd rá egy évre közel 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli ember várta a helyi repülőnapon Farkas Bertalant és Magyari Bélát. Farkas Bertalan lett az első magyar, aki az Interkozmosz program keretében eljutott a Szaljut 6 űrállomásra. 1980. május 26-án indult a világűrbe, ahol 7 nap 20 óra 45 percet töltött. Az űrrepülést követően Farkas Bertalan hazatérése után országos körútra indult, iskolákba, gyárakba, közösségi eseményekre látogatott, ahol lelkesen mesélt élményeiről. 1981. május 10-én több mint 20 ezer dunaújvárosi és környékbeli volt kíváncsi az MHS kisapostagi repülőterén megrendezett légiparádéra, amelynek kétségtelen legnagyobb szenzációja Farkas Bertalan űrhajós alezredes és Magyari Béla kiképzett űrhajós őrnagy látogatása volt, emlékezik a Duol. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság itt Fehérvár megyében is. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség itt Fejérvár megyében is a héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, ami a súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek itt Fejér vármegyében is az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgást és a megfelelő napi ritmust támogató családi, közösségi és intézményi környezet egyaránt lényeges. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet itt Fejérvár megyében is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a dohányzásmentes világnaphoz kapcsolódva egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre jöhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 2-án kedden Anita Carmen napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, kívánjunk együtt. 0620 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. A Fugees mindjárt a Fiesta, elsőként pedig 50 Cent jön a PIMP-vel.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Június 2-a kedre bírattunk. 1953-ban ezen a napon például Londonban megkoronázták második Erzsébet brit királynőt, aki 2022. szeptember 8-án bekövetkezett haláláig uralkodott. Ő volt az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója. Busta Rhymes és Mariah Carey-en, és az I Know What You Want. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.

0: Best FM a legjobb zenék, június 2. kedd, keleten borúsabb, záporosabb, zivatarosabb, nyugaton ugyanakkor már napsütésesebb lesz az idő, 23-29 fok közötti maximum mellett. Rögtön fél hét, jó reggelt, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, gyermekprogramok, borkóstolók és szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Könyv, Bor, Jazz fesztiválon június közepén Balatonfüreden. A gyermekeket június 13-án szombaton a Tücsök zenekar koncertje várja. A fesztivál ideje alatt könyvvásár lesz a Blaha utcában, a könyvbemutatókat pedig dedikálások követik. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében három magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a 3 győztes. A közönségszavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazás időtartama alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz. Szavazni lehet az Adonyi, Szent István általános iskola és alapfokú művészeti iskolára is. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság itt Fejér vármegyében is. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8-a és 19-e között. Az akcióban a Fejérvár megyei osztályok részére is féláras kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre jöhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Június 2-a kedd, amikor is a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Ugyanerre még a nyugati határ mentén is van esély. Ugyanakkor a Dunántúlon napsütésesebb lesz az időjárás. 23-29 fok közötti maximum mellett. A folytatása a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Sugababes dalái. Overload a Besten. Jó reggelt!
1: Be!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, jó reggelt a hírek és hét után, itt lesz majd az Allianz Ethnic. És a Blaha Louisiana is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. A szolidaritási adó mérséklését és az önkormányzati hatáskörök reformjáról szóló egyeztetések megkezdését sürgeti 10 megyei jogú város polgármestere. Az MTI-hez eljuttatott közös nyilatkozatot többek között Dunaújváros polgármestere Pintér Tamás is aláírta. A városvezetők a miniszterelnökhöz fordultak azzal a kéréssel, hogy a kormány vizsgálja felül a településeket terhelő szolidaritási adórendszerét, és biztosítson kiszámítható finanszírozást az önkormányzatok számára. Véleményük szerint a jelenlegi elvonások jelentősen megnehezítik a helyi közszolgáltatások fenntartását és azok fejlesztését. A közös állásfoglalás hangsúlyozza, nem többlettámogatást vagy különleges kedvezményeket kérnek, hanem olyan finanszírozási rendszert, amely figyelembe veszi az önkormányzatok feladatait és a lakosság mindennapi igényét. Részletek a Duna Online oldalán. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre jöhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és komoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Helló, jó reggelt kívánok a meteorológiai nyár második napján, június 2. kedd. Aniták, Kármenek, szülinaposok sok boldogságot minden ünnepeltnek. A hang egyszerűen csak ez volt a beceneve. Whitney Houston is énekel majd, de csak a Destiny's Child után. Az óra az Independent Woman-nel indul. Maxim Leventa vagyok, ez pedig a
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június második napján, hihetetlen, de 1984-ben még járt gőzvontatású személyvonat Magyarországon. A gőzmozdonyokat ekkor vezette ki a MÁV. A pöfékelés után pedig sistergős eső jön, Eminem és Dido a keleti ország rész mai időjárásának a lefestő zenéjével. Érkezik a Stan, a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten esősebb, borúsabb, nyugaton ugyanakkor napsütésesebb lesz június 2-a kedd. De hogy pontosan mire készülhetünk, kiderül a hírek végén. Aztán jönnek újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Adams kifolytatja a Killerrel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vizes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyoglárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben, az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%. Ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Rendkívüli a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek. Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek. Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. Egy ismeretlen elhunyt miatt adott ki körözést a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. A napokban bukkantak egy holttestre a Fejér vármegyei Rátszalmáson. A férfi személyazonosságát nem sikerült megállapítani. A rendőrség hivatalos honlapján tette közzé a körözések között, hogy május 23-án Ráczhalmásnál egy ismeretlen férfi holttestét találták meg a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai. A police.hu-n megadott személy leírás szerint az elhunyt férfi fehér bőrű, közepes testalkatú, rövid, sűrű hajú, rőt szakállas. A szeme színe barna, nagy füle és orra van, fogazata hiányzó. További részletek a Dúl oldalán. Június 6-án szombaton folytatódik a lomtalanítás, a már hagyománnyá vált akciósorozat Dunaújvárosban. Ezúttal a római városrészben élőknek szól. Ezúttal is 4 helyszínen várják majd a lakókat a kihelyezett konténerek, ahol megszabadulhatnak a kidobásra ítélt tárgyaiktól. Részletek Dunaújváros weboldalán. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt, június 2-án, kedden, Anita Carmen napja van. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. 122 éve a mai napon Temesváron megszületett Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, színész, Tarzan szerepében láthattuk, még a fekete-fehérben, vagy csak a mi tévénk volt az? Pontosan 130 éve Guglielmo Marconi fizikus szabadalmaztatta a rádiót. ...85 éve megszületett Charlie Watts, angol zenész, aki 58 éven keresztül volt a The Rolling Stones dobosa. 1984-ben ezen a napon a MÁV leállította az utolsó magyarországi gőzvontatású személyvonat forgalmát. 1976-ban ezen a napon született Tim Rice Oxley, zongorista, producer, énekes, multiinstrumentalista, dalszerző, a Keen első embere. És 1960-ban ugyancsak a mai napon született Tony Hadley, angol énekes, dalszerző, a Spandau Balléból. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gratulálunk az EGRI mentősöknek, akik a mentősök világversenyéről az 5. helyezést hozták haza. Feri pedig azt írja, M373-as kilométernél Pest irányába lerobbant teherautó a terelésben, torlódás van. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, és érkeznek pillanatokon belül a legfrissebb hírek is, mindjárt 8 óra. A következő 30 percben pedig biztosan szól a Simply Red dala. És itt lesz Dr. Béres is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. Június 6-án szombaton folytatódik a lomtalanítás, a már hagyománnyá vált akciósorozat Dunaújvárosban. Ezúttal a római város részben élőknek szól. Ezúttal is 4 helyszínen várják majd a lakókat a kihelyezett konténerek, ahol megszabadulhatnak a kidobásra ítélt tárgyaiktól. Részletek Dunaújváros weboldalán. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében 3 magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a 3 győztes. A közönség szavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazási időtartam alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz. Szavazni lehet az Adonyi, Szent István általános iskola és alapfokú művészeti iskolára is. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság itt Fejérvár megyében is. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 21 milliárd forint, ennyi átszámolva a 60 millió dollár, amit most a spanyol állam visszafizett Shakirának. Óriási fordulat történt, ugyanis felmentették az adócsalási ügyben. A legdurvább az, hogy nem hiányzott ez az összeg eddig neki. Üljenek el elsőként Underneath Your Clothes. Hello, jó reggelt, 5 perc elmúlt 8. Június 2, Aniták, Kármenek, szülinaposok, sok boldogságot. 20-as 55-55-155 a számunk. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Klári írja, hogy baleset miatt 5-6 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé. Az M0-ás csomópont előtt történt a baleset, és hogy aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen 0620 55 55 155. Szeretném mindenkit lenyűgözni, Gwen Stefani, Na és Eve. Let me blow your mind! Ez a folytatása. Besten, jó reggelt! Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, mindjárt 8:30. A friss hírek után két olyan előadó követi egymást, akik nagyjából egy év különbséggel ugyanott léptek föl a Budapest Parkban. Will Smith és a nemrégen koncertet adó Sean Paul is érkezik, de ahogy említettem előbb, hírek, a végén időjárás jelentés. Két szóban tényleg csak annyi, hogy keleten még lehet zápor, zivatar, máshova visszatér a több órás napsütés, a maximum 26 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vizes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyoglárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben, az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. Egy ismeretlen elhunyt miatt adott ki körözést a Dunaújvárosi rendőrkapitányság. A napokban bukkantak egy holttestre a Fejér vármegyei Rátszalmáson. A férfi személyazonosságát nem sikerült megállapítani. A rendőrség hivatalos honlapján tette közzé a körözések között, hogy május 23-án Rátszalmásnál egy ismeretlen férfi holttestét találták meg a Dunaújvárosi rendőrkapitányság munkatársai. A police.hu-n megadott személy leírás szerint az elhunyt férfi fehér bőrű, közepes testalkatú, rövid, sűrű hajú, rőt szakállas. A szeme színe barna, nagy füle és orra van, fogazata hiányzó. További részletek a Dúl oldalán. Június 6-án szombaton folytatódik a lomtalanítás, a már hagyománnyá vált akciósorozat Dunaújvárosban. Ezúttal a római városrészben élőknek szól. Ezúttal is négy helyszínen várják majd a lakókat a kihelyezett konténerek, ahol megszabadulhatnak a kidobásra ítélt tárgyaiktól. Részletek Dunaújváros weboldalán. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi hívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, ami a súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek itt Fejér vármegyében is az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgást és a megfelelő napi ritmust támogató családi, közösségi és intézményi környezet egyaránt lényeges. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is 5 kilométeres a dugó az M4-esen Budapest felé, az M0-ás előtt történt baleset miatt. 26 fok körüli maximum, napsütésesebb, de keleten még egy-egy záporral, zivatarral tűzdelt napunk lesz. Maroon 5, She Will Be Loved, a folytatása Besten.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Idén kétszer is koncertet ad hazánkban a 2000-es évek egyik világsztárja Pitbull. A közelebbi dátum július 21, Puskás Aréna. Egyébként ugyanennek a turnénak a londoni állomásán Guinness világrekordra is készül. Hogy mi lesz ez, kiderül a következő órában. Természetesen a magyar sztárok sem hiányozhatnak, jön például Charlie.
2: Kevesszünk egy hajóba, messze a vételen, nagy tengeren át, egy életen át.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében három magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a három győztes. A közönség szavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazás időtartam alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz. Szavazni lehet az Adonyi, Szent István általános iskola és alapfokú művészeti iskolára is. 3 éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy Magyarországon évente mindegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre jöhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Változik a foci, és ez már a budapesti BL döntő alatt is elkezdődött. Este 9 helyett 6-kor volt a mérkőzés, előtte a Killers zenélt, és nem sokára kezdődik a foci VB, melynek döntőjében először félidei show lesz, a fellépő pedig többek között az a Madonna, aki most Britney-vel indítja az órát, Me Against the Music. Valószínűleg 15 percnél hosszabb lesz ráadásul a szünet, úgyhogy például a csapatoknak több idejük lesz pihenni, regenerálódni, ez is új. 4 perc elmúlt 9, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, Mr. Worldwide, a kopasz öltönyös fickó Pitbull nem sokára Magyarországra érkezik, hogy egy nem akármilyen koncertet adjon a Puskás Arénában, de még előtte Londonban világrekord kísérletre készül. Pitbull koncertjein ugyanis már régóta az a divat, hogy a rajongók közül sokan kopasz sapkában és öltönyben jelennek meg. Tehát a kopasz sapkát azt ugye úgy képzeljük el, mint egy úszósapka. Tehát ilyen bőrszínű sapka, amitől kopasznak látszik az ember. Most Pitbull önkénteseket toboroz, ezt írta. Guinness rekordok könyve készül, hamarosan egyszerre fogjátok látni a világ legtöbb kopasz sapkás emberét egy helyen. Július 10-én ugyanis meghódítjuk a Hyde Parkot, írja posztjában Pitbull. Tehát az önkéntesek, ha szeretnének részt venni a világrekord kísérletben, július 10-én Londonban, a Hyde Parkban, kopasz sapkában, öltönyben legyenek. Best FM. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zenék. Nem egyszerű dolog, hogyha egy terelésben lerobban valaki. Ez történt most is az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel a külső sávban. Az emiatt kialakult több mint 3 kilométeres torlódás pedig már az M0-ás forgalmára is kihat. Jó utat, közben Tom Novi jön, és a Your Buddy a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

Best FM, a legjobb zenék, egészen 2004-ig tekerjük vissza az idő kerekét. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön a német Thomas René Gerlach, művész nevén DJ Tonka, de Chiptunes és Tomastic néven is adott ki zenét. Egyik leghíresebb slágerével megy tovább a kedreggel, jön a Don't Be Afraid to Let Yourself Go, a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a CNC Music Factory-től. Vagy az Airi Mafiától. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan módosításokat. Június 17-én kezdődik a 21. Magyar Táncfesztivál Győrben, ahol nagyszínpadi bemutatók, kortárs és néptánc előadások, táncszínházi és szabadtéri produkciók, valamint koncertek várják a látogatókat. Az ötnapos programsorozat a táncművészet gazdagságán túl az emberi kapcsolódások, az együttélés és a kommunikáció sokféle formáját helyezi fókuszba. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben, az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%. Könyvbemutatók, dedikálások, jazzkoncertek, gyermekprogramok, borkóstolók és szakmai beszélgetések várják az érdeklődőket a Könyv, Bor, Jazz fesztiválon június közepén Balatonfüreden. A gyermekeket június 13-án szombaton a Tücsök zenekar koncertje várja. A fesztivál ideje alatt könyvvásár lesz a Blaha utcában, a könyvbemutatókat pedig dedikálások követik. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében 3 magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a 3 győztes. A közönség szavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazás időtartama alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz. Szavazni lehet az Adonyi, Szent István általános iskola és alapfokú művészeti iskolára is. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség itt Fejérvár megyében is a héten. Elsősorban a bukós isak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diák munkásokra, itt Fejér vármegyében is. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre jöhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Aki velünk tart, olyan nevekkel találkozhat, mint Justin Timberlake, a Rednecks, Subbase Monster George Michael, 4 perccel 10 után pedig a lejárt dala a Try Again szól. Már is hello, kellemes délelőttöt, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Aniták, Kármenek, szülinaposok, sok boldogságot, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Been a long time, wishing to left you, without a dope.

Azaz mindenki táncoljon most, de Stefan a legjobb zenék, aki pedig komolyan veszi a felszólítást, az Funkira bulizhat ma este, keddenként 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig DJ Hangya is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereit mixeli a Night Shift-ben, ez pedig az amerikai CNC Music Factory 1990-es slágere, a Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now a Best 10.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Like no other.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési info az M7-esről, ahol Letenye felé Pákoz és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik szét. Az 50-es és 59-es kilométer között mozgó teréléssel haladnak, ahol a forgalom csak egy sávon halad, a mögötte kialakult torlódás több kilométeres most, olyan 4-5. M0 keleti szektora Vecsésnél, az M5-ös felé vezető oldalon korábban valaki lerobbant a belső sávban, a 38-as kilométertől a torlódás feloszlóban van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: do something. Let's make a bet. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 után a délelőtti holdpontunkról Avril Lavigne mozdít el. Az eredeti Kaláka féle verziót is nagyon szerettem, de Szakács Gergőtől is jól szól. Hamarosan elindulunk tehát együtt azon az úton, amit úgy hívnak a délelőtt utolsó órája. Pillanatokon belül 11 jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Garanciális munkálatok miatt részleges forgalom korlátozásra kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Garanciális munkálatok miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az M8-as autópálya Pentele hídján, a Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon, tájékoztatott az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A tervek szerint a munkálatokra június 6-án szombaton kerül sor. A kivitelezés várhatóan reggel 8 órakor kezdődik és 13 óráig tart. A munkavégzés ideje alatt a Dunavecse felől az M6-os irányába vezető pályaszakaszon csak egy forgalmi sáv lesz használható. A munkavégzéshez kapcsolódó segédanyagok elszállítása várhatóan június 8-án, hétfőn történik meg. Ekkor rövid ideig tartó mobil terelés mellett ismét csak egy sávon haladhat majd a forgalom. A Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon. Részletek a dual.hu-n. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz Fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. Az elhízás korunk egyik legsúlyosabb népegészségügyi kihívása. Magyarországon a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, ami a súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli. Erre hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. A szakemberek itt Fejér vármegyében is az egyéni felelősség mellett a megelőzésre és az egészségnevelésre hívják fel a figyelmet. Az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgást és a megfelelő napi ritmust támogató családi, közösségi és intézményi környezet egyaránt lényeges. Holnap nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás ködös tájakkal is találkozhatunk. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18 és 31 fok közötti értékeket mutathat a hőmérő.
2: Hírek a Best FM-en.
4: Közelíthet a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Hatalmas légi csapás érte éjjel Kijevet, medvét láttak Észak-Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Hatalmas légi csapás érte Kijevet és több ukrán nagyvárost éjszaka. Az orosz hadsereg több mint 70 rakétával és 650 drónnal támadott. 10 ember meghalt és 100-nál is többen megsérültek. Az ukrán fővárosban több emeletes lakóépületeket ért találat. Kora reggel ezrek menekültek a kijevi metróba, számolt be a Reuters. A lakosságot felszólították, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Az orosz védelmi minisztérium az ukrán hadiiparra mért súlyos csapásokról számolt be, melyeket válaszlépésnek tituláltak. A hatóságok több helyről jeleztek ukrán tüzérségi és dróntámadást, egy olajfinomítóban tűz ütött ki. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hogy melyik volt előbb, a Levels vagy a Good Feeling? Most kiderül, Florida ugyanis szeretett volna egy együttműködést Avicii-vel, meg is kereste őt és a menedzserét, akik azt mondták, hogy nem tenne jót az éppen felemelkedőben lévő Avicii brandnek. De megegyeztek abban, hogy Florida hivatalosan felhasználhatja a Levels alapjait és struktúráját, és saját dalként kiadhatja. Így született a Good Feeling. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

0: még megismersz. Best FM a legjobb zenék, a brit Brand New Heavies 97-es Sometimes című dala jön. Sometimes, azaz néha, és nem is annyira ritkán, egészen gyakran el lehet manapság is őket csípni élőben. Épp angliai turnéjuk végén járnak, és hivatalos weboldalukon látok őszintén németországi koncerteket is.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, figyelem, fontos közlekedési info. Kis teherautó és autószállító tréler ütközött az M1-esen Hegyeshaló felé a Tatabánya óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás több mint 10 kilométer, aki teheti Szárligetnél hajtson le a pályáról és az 1-es főúton kerüljön. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül dél, megjött Majoros Rita, a Black Eyed Peas dalát már ő indítja a hírek után. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Max M. Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama,
0: get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Garanciális munkálatok miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az M8-as autópálya Pentele hídján, a Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon, tájékoztatott az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A tervek szerint a munkálatokra június 6-án szombaton kerül sor. A kivitelezés várhatóan reggel 8 órakor kezdődik és 13 óráig tart. A munkavégzés ideje alatt a Dunavecse felől az M6-os irányába vezető pályaszakaszon csak egy forgalmi sáv lesz használható. A munkavégzéshez kapcsolódó segédanyagok elszállítása várhatóan június 8-án, hétfőn történik meg. Ekkor rövid ideig tartó mobil terelés mellett ismét csak egy sávon haladhat majd a forgalom, a Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon, részletek a dual.hu-n. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében három magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a három győztes. A közönség szavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazás időtartama alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz. Szavazni lehet az Adonyi, Szent István általános iskola és alapfokú művészeti iskolára is. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a dohányzásmentes világnaphoz kapcsolódva egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Szombathelyen már kezelik az aszbeszttel szennyezett területeket. Világháborús bombát találtak Vácon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Szombathelyen jól halad az aszbeszt szennyezéssel érintett területek kezelése. Kálciumkloriddal végeztek locsolást 21 parkolóban és útszakaszon is folytatják a munkát. Ez az anyag megakadályozza az aszbeszt szálak levegőbe jutását, így több hónapra csökkenti vagy meg is szünteti a kiporzást. Több eddig lezárt területet nyitottak meg azzal a kitétellel, hogy azok biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. Az iszlám államnak hűségesküdtevő fiatalt ítéltek el Zalaegerszegen. A 18 éves fiú a terrorszervezet tanait terjesztette, közölte a zalaegerszegi törvényszék. A fiú 12 évesen ismerkedett meg a neten egy dzsihadista tanokat terjesztő pakisztáni férfival. Később videóhívás keretében tett hűségesküt és elkezdte terjeszteni az iszlám állam propagandáját a neten. A fiatal beismerő vallomást tett, lemondott a tárgyalásról. A bíróság 2 év próbára bocsátotta a pártfogó felügyelete mellett. Vélhetően második világháborús robbanótestre bukkantak Vácon. Közműépítésnél került elő az eszköz. A rendőrség 200 méteres hosszban kiürítette és lezárta a környéket arra az időre, amíg a tűzszerészek végzik a dolgukat. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Idén július 1-től augusztus 20-áig segítik a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A hírek után már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes délutánt, igazán szép napot kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt a vidám délutánt ebben az egészen kellemes időben, egészen isteni zenékkel. Jön a Well Hello és a Pályaudvar, de itt lesz majd Nejo is és a So Sick, most pedig a Black Eyed Peas-szel indítok, és tényleg egy forró hangulatú dallal. Jön a Hey Mama!
0: Best FM,

harmadik napján. Én Majoros Rita vagyok, itt leszek önökkel ma egész délután. Hozom a legnagyobb kedvenceket, visszaugrunk a 90-es, 2000-es évekbe. Jön egy kis nosztalgia a tinédzser korunkból, vagy akár valakinek gyerekkorából. Szóval hozom a kedvenceket, amikkel aztán visszahozhatjuk régi idők emlékét. Például a Simply Red dalával jön a Stars, itt lesz Zséda is, és az óceán jön majd Jessie J, most pedig a Daft Punk-kal megy tovább a délután. Hamarosan hozom a napkérdését is, a konyhába fogok mindenkit kalauzolni, de közlekedési infokat is hozok, úgyhogy utazni is fogunk. Előtte Daft Punk, Around the World, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ahogy mondtam. Utitársak is lehetünk, a mai délutánon hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Az M0-es autóút keleti szektorán Maglódnál az M5-ös felé több autó koccant, a 48-as kilométernél a belső sávot el is foglalják a sérült autók, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, torlódásra kell számítani, igen erős a forgalom. Autóval ma is érdemes az átterelt belső sávot választani. 0620 55 55 155 az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat. Ma is jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Másodperceken belül egy óra, a legfrissebb hírek érkeznek, aztán Gáspár Laci és a Füllet forró nyár. Na meg Blue Cantrell és Sean Paul közös dala a Breathe.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Garanciális munkálatok miatt részleges forgalom korlátozásra kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Garanciális munkálatok miatt részleges forgalom korlátozásra kell számítani az M8-as autópálya Pentele hídján, a Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon, tájékoztatott az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A tervek szerint a munkálatokra június 6-án szombaton kerül sor. A kivitelezés várhatóan reggel 8 órakor kezdődik és 13 óráig tart. A munkavégzés ideje alatt a Dunavecse felől az M6-os irányába vezető pályaszakaszon csak egy forgalmi sáv lesz használható. A munkavégzéshez kapcsolódó segédanyagok elszállítása várhatóan június 8-án, hétfőn történik meg. Ekkor rövid ideig tartó mobil terelés mellett ismét csak egy sávon haladhat majd a forgalom. A Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon. Részletek a duol.hu-n. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz Fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni. Hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a dohányzásmentes világnaphoz kapcsolódva egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. Szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A Best FM-en.
2: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Elszállították a világháborús gránátot Vácon. A gasztronómia lesz a középpontban a múzeumok éjszakáján. Villányi Eszter vagyok. Németországban és Franciaországban folytatja a kétoldalú tárgyalásokat a miniszterelnök. Magyar Péter ma Friedrich Merz német kancellárral egyeztet Berlinben, holnap pedig Párizsban találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel. Csütörtökön az ír miniszterelnököt fogadja Budapesten. A magyar kormányfő múlt héten Lengyelországban és Ausztriában tett hivatalos látogatást. Uniós forrásokból lecserélik a HÉP flottát, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról ír, hogy a 6000 milliárd forintos keretből jelentős rész jut a közlekedés és a lakhatás fejlesztésére. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉP vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Korhű receptek, történelmi ízek kerülnek a középpontba a múzeumok éjszakáján. Az országos eseménysorozat idei kiemelt helyszíne Sopron, fő témája pedig az ízekbe zárt történetek. A látogatókra országszerte különleges gasztrokulturális élmények várnak, mondta rádiónknak Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, az esemény nagykövete.
3: Enni mindenki szeret. A gasztronómiának, meg az étkezésnek is nagyon sok különböző rétege van egyébként, amiket be lehet barangolni, és itt nem csak a napi szintű étkezésre gondolok, hanem a gasztronómia nagyon fontos része a saját identitásunknak, a saját személyes, érzelmi, családi életünknek, és hát utána ott van sok más réteg, amikor például különböző művészeti ágokkal kapcsolódik össze, hiszen a gasztronómia az megjelenik a zenében, képzőművészetben, a filmművészetben, az építészetben, mindig egy olyan közös pont, ami nagyon sokakat meg tud mozgatni.
2: A múzeumok éjszakájához több száz intézmény csatlakozott több ezer programmal, a részleteket a muzei.hu oldalon találják. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen. Keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől. Záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A felejthetetlen slágerekből pedig sosem elég, úgyhogy folytassuk a délutánt így 4 perccel, 1 óra után. Én Majoros Réte vagyok, szép napot kívánok mindenkinek, és isteni zenéket hozom, a Spice Girls, jön a Spice Up Your Life. Tudják, hogy már 30 évvel ezelőtt volt igazán nagy sikerű a lánycsapat? Ne is számoljunk, inkább hallgassunk French Effort.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését így a Tankcsapda Pesten megjelent Isten dala után. Ma egy kicsit, ahogy ígértem, a konyhában fogunk kalandozni, de nem is akárhogyan. Én bevallom őszintén, nem vagyok a konyhának a nagy bajnoka, ami a főzést illeti, hobbi cukrászkodom, azt nagyon-nagyon szeretem, és szerintem nem is vagyok olyan rossz benne, viszont még így is rengeteg bakit elkövettem már a konyhában, hát a főzésben meg aztán végképp, az szerintem az egész főző tudományom egy nagy baki. Na de arra vagyok kíváncsi, hogy kinek mi volt az a konyhai bakia, ami nagyjából azóta már egy családi legenda lett, vagy legalábbis a vicc közepe. Ez nemrég egy ilyen sütis Facebook csoportban olvastam ezt a kérdést, úgyhogy gondoltam, behozom ide is erre a délutára. Szóval kinél mi volt a legnagyobb konyhai baki, amin azóta már csak nevetnek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Mellé pedig Mark Ronson és Amy Winehouse dala a Valerie. Addig én is összeírom a legnagyobb bakiaimat, előtte pedig itt a Spice Girls és a Spice Up Your Life a Best FM-en.

0: Beszlefem a legjobb zenék. Az M0-es autót keleti szektorán Becsés térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy kis teherautó vesztek el a belső sávban a 38-as kilométertől, emiatt torlódnak az autók. Az M1-es autópályán Hegyes Halon felé Biatorbágynál korábban egy műszaki hibás autó vesztek át a külső sávban a 18-as kilométernél. Az időközben kialakult torlódás feloszlóban van, de azért még kell a türelem. A 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán két autó ütközött a 125-ös kilométernél, a forgalmat megállították, kerülni a városon keresztül lehet. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az Ári Mafia pont olyan, mint rég dala után. Ajánlom a következő órát. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt 2 óra. Aztán itt lesz Sherry a Cole és a Fight for This Love. És zenél majd a Nene is, jön a későre jár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Garanciális munkálatok miatt részleges forgalom korlátozásra kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Garanciális munkálatok miatt részleges forgalom korlátozásra kell számítani az M8-as autópálya Pentele hídján, a Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon. Tájékoztatott az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A tervek szerint a munkálatokra június 6-án szombaton kerül sor. A kivitelezés várhatóan reggel 8 órakor kezdődik és 13 óráig tart. A munkavégzés ideje alatt a Dunavecse felől az M6-os irányába vezető pályaszakaszon csak egy forgalmi sáv lesz használható. A munkavégzéshez kapcsolódó segédanyagok elszállítása várhatóan június 8-án, hétfőn történik meg. Ekkor rövid ideig tartó mobil terelés mellett ismét csak egy sávon haladhat majd a forgalom, a Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon. Részletek a duol.hu-n. Egy ismeretlen elhunyt miatt adott ki körözést a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. A napokban bukkantak egy holttestre a Fejér vármegyei Rátszalmáson. A férfi személyazonosságát nem sikerült megállapítani. A rendőrség hivatalos honlapján tette közzé a körözések között, hogy május 23-án Rátszalmásnál egy ismeretlen férfi holttestét találták meg a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai. A police.hu-n megadott személy leírás szerint az elhunyt férfi fehér bőrű, közepes testalkatú, rövid, sűrű hajú, rőt szakállas. A szeme színe barna, nagy füle és orra van, fogazata hiányzó. További részletek a dúl oldalán. Június 6-án szombaton folytatódik a lomtalanítás, a már hagyománnyá vált akciósorozat Dunaújvárosban. Ezúttal a római városrészben élőknek szól, ezúttal is 4 helyszínen várják majd a lakókat a kihelyezett konténerek, ahol megszabadulhatnak a kidobásra ítélt tárgyaiktól. Részletek Dunaújváros weboldalán.
3: Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra, itt Fejér vármegyében is. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető.
2: A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Közelített a megállapodáshoz az Egyesült Államok és Irán. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok. Medvét láttak Észak-Magyarországon. Villányi Eszter vagyok. Megállapodás jöhet az Egyesült Államok és Irán között. Az amerikai elnök szerint a következő héten létrejön az egyesség, folytatódnak a tárgyalások. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban közölte, fennakadás volt Izrael-libanoni akciója miatt. A harcokat tárgyalással sikerült leállítani. A megállapodás tervezet egyelőre nincs jóváhagyva, több ponton is változtatást akar az USA elnöke. Egy korábbi interjúban azt mondta, Iránt sürgeti az idő a tengeri blokád miatt. A hírre a tegnapi jelentős drágulás után csökkenni kezdett az olajára. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében. Az 552 kg rekordmennyiségű drog Dél-Amerikából érkezett Németországon keresztül Magyarországra. A rendőrség most számolt be az őszi akcióról. Banánrakomány közérejtve találták meg a nagy mennyiségű kokaint a francia vámhatóság jelzése alapján a csepeli kikötőben. Tavasszal pedig egy újabb 74 kg-os kokain szállítmányt tartóztattak fel. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Tűszúrásos technikával kapcsolják ki a fájdalmat közvetítő idegpályákat. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Elszállították a Vácon talált második világháborús szovjet gránátot. A repeszromboló kilőtt állapotban került elő közműépítés során. A tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a robbanó testet, a korábbi lezárást pedig feloldották. Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Nem zárták ki, hogy ugyanarról az állatról van szó. Idén először május elején egy vadkamera rögzített medvét Égerszög térségében. Napos idő lesz, csak kevés felhő lehet az égen, keleten még előfordulhat futózápor, helyenként pedig a szél is megélénkül. 23 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap újabb hidegfront érkezik nyugat felől, záporok, zivatarok alakulnak ki, és a Dunántúlon tartós jelentős mennyiségű eső eshet. A hét második felében országszerte számíthatunk csapadékra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra és elmúlt lassan 5 perccel, megy tovább a jó hangulatú délután, és van egy fontos kérdésem. Mi volt a legnagyobb konyhai baki, amit elkövettek? Ma pedig már lehet, hogy egy családi legenda, vagy éppen a vicc közepe lett belőle. 0-20-55-55-155. Ide várom a válaszokat. Majoros Rita vagyok, hozom Sherry a Colt a folytatásban. Fight for this love!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Unique és a Füst láng nélkül. A nap kérdése pedig az, hogy kinek mi volt az a konyhai baki, ami azóta családi legenda lett, és már csak nevetnek rajta. Balázs írja, hogy a feleségem az első közös karácsonyunkon be akarta vetni magát, és vett egy gyönyörű előre fűszerezett tepsis húst. Betette a sütőbe, de nem vette észre, hogy az alján ott maradt a vastag műanyag tálca. Fél óra múlva olyan fekete füst és égett műanyag szag áradt a konyhából, hogy a szomszédok majdnem kihívták a tűzoltókat. Végül pizzát rendeltünk, és azóta a műanyag tálca a titkos családi fűszer nálunk. Imádom. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, és egy Isten ideál, amitől szerintem mind újra fiatalnak érezzük magunkat, de hát azok is vagyunk. Kim Mazzelli, Young Hearts Run Free. Itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Csillától kaptam egy üzenetet a Budaörsi útról, hogy baleset történt, méghozzá a Pannonhalmi útnál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, és egy kisebb dugóra. Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között, a 48-as és a 39-es kilométerek között folyik a munka, úgyhogy emiatt van a fennakadás és a megnövekedett menetidő. A 47-es főúton Köröstarcsa belterületén a Kossuth-Lajos utcában nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 102-es kilométernél, ezt az infót kaptam, úgyhogy a munkavégzés idejére le is zárták teljes szélességében az utat, a forgalmat pedig helyben terelik el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: kis bánatunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Már harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáli Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében három magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a három győztes. A közönség szavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazás időtartam alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz. Szavazni lehet az Adonyi, Szent István általános iskola és alapfokú művészeti iskolára is. Három éves nemzetközi projekt indult a hólyagrák megelőzésére és korai felismerésére uniós támogatással. A programot az Európai Urológiai Társaság vezeti magyar, görög és lengyel szakmai szervezetek részvételével. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy Magyarországon évente mintegy 3000 új hólyagrákos esetet diagnosztizálnak. A betegség főként az idősebb dohányosokat érinti. A hólyagrák sok esetben jól kezelhető, ha időben felismerik. Június 11-én ingyenes szűrést tartanak a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem urológiai klinikáján, valamint a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház urológiai osztályán az 50 év feletti erős dohányosoknak. Holnap nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18 és 31 fok közötti értékeket mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Mindenkinek kellemes keddél után kívánok, aki velünk tart ilyenkor is a Besten, a 93.1-en dunaújvárosi hallgatók. Örülök, hogy ma is találkozunk, és együtt töltünk 3 egész órát jó hangulatban, mivel bekészítettem a legkirályabb zenéket. És hozom a hasznos infókat folyamatosan. A nevem Molek Csongor, Robbie Williams és Kylie Minogue énekel, szól a Kids.
3: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, üdvözlök mindenkit így kedd délután kellős közepén dunói városi hallgatók, remélem már lazulósabb a helyzet azért, mint az előző órákban. Este 6-ig jelentkezem, a nevem Oleg Csongor, már június 2-a van, Anita, Jenő, Ármin, Ábel, Csilla és Carmen, azt a mindenit, elég sokan tartják ma névnapjukat. Hát boldog névnapot nekik, a születésnapos hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig dunói városban és persze a környékünkön. 130 esztendeje szabadalmaztatták a rádiót, kedves hallgatók. 157 éve 1869. június 2-án született Szomori Dezső, író, újságíró. 155 éve látott napvilágot Nyáregyházi Báró, Nyári Albert festőművész, író, történész, régész és néprajzkutató, aki sokat tett a lengyel-magyar kapcsolatok építéséért. És 102 éve született Böszörményi Géza, kossuthdíjas filmrendező és forgatókönyvíró, aki ünnepel dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse sokáig, Justin Timberlake és Timbaland zenél most, szól a

0: ismeretlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, vannak infóim dunai verseny autósok, főleg ennek adással kapcsolatban, ahogy mindig. Például a 62-esen útkarbantartási munkákat ma is végezhetnek a hozzáértők Dunaujvár-Székesfehérvár másodrendű főúton, a 8-as 9-es kilométernél aktuális az útszűkület. Aztán ugrunk egyet, mégpedig az 51-esre. Ez a Budapest-Vajaherceg-Szent-Tomás másodrendű főút, itt az 58-as és a 64-es kilométer között hasonló a helyzet, itt is útkarbantartási munkálatokról van szó, és útszűkület lassítja a közlekedést. És a 63-ason számíthatnak még fennakadásra, Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főúton a 60-as kilométernél. Türelmesen és szabályosan vezessen az, aki éppen úton van. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfó, 30-as 74 74 777 a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Zenél a folytatásban a Take That csapata, és meghallgatjuk a Babe című slágert.

0: Thank you, DJ.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Itt a 93.1 Best FM-en. Hát hello mindenkinek, kedves Dunói Városi hallgatók, együtt töltünk még két órát így kedden, és lassan belépünk a késő délutáni órákba. A mikrofonnál Molek Csongor, hasznos infókkal mindenféleképpen jelentkezem még, és folyamatosan szólnak a legjobb zenék hazai és külföldi vonalról. Kezdünk Király Viktorral, és szól a Fire.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét. Olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Már lehet jelentkezni a Déri Nép program, országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folkról műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi médiaposztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki erős szúnyog ártalom. Az átvonuló záporok elszórtan ugyan létrehoztak a szúnyoglárvák számára kedvező vizes élőhelyeket, de eddig csak lokálisan jelentek meg a csípőszúnyogok. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyoglárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan módosításokat. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Híreink végén az időjárásról. Napközben csökken a felhőzet, megszűnő jelleggel előfordulhatnak még záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de záporok környezetében megélénkülhet a szél. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt szólnak a kedvencek folyamatosan a 93.1 Best FM-en. Örülök, hogy itt vannak velünk a hallgatók Dunaújvárosból és a környékünkről. Hát szórakozhatunk még este 6 óráig, de közben azért fontos infókra mindenféleképpen fókuszálunk. Egy hazai előadóval kezdünk, ő Király Viktor, és meghallgatjuk a Fire című felvételt.
1: 93.1 Best

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, Dunai város és a környék. Itt vagyok még a stúdióban, és ígértem valamit, mégpedig este hatig hozom a jó zenéket. A neve Molek Csongor, nézzünk egy kis időjárás jelentést. Hát holnapra is azt mondják a hozzáértők, hogy itt a környéken egyre több felé megnövekszik majd a felhőzet, ahogy haladunk előre a szerdai napunkkal. Esőre, záporokra, zivatarokra pedig sajnálatos módon de számítani kell, helyenként még hevesebb zivatarok is jelentkezhetnek. Hosszas napsütésre tehát itt a mi környékünkön nem nagyon számíthatunk. Hát hajnalban olyan 10-16 fok lesz majd, a csúcsérték délután pedig 18-27 fok körül alakul. Hát reméljük kicsit kipucolja majd a következő napi időjárás a levegőt nekünk pollenallergiás hallgatóknak. Jelenleg a helyzet nem a legrosszabb, de nem is a legjobb. A fenyőfélék és a pázsitűfélék pollen szintje magas tartományban van, a bodza, útifű és salánfélék pollen szintje pedig közepes. A Nina Sky Duo felvétele következik, egy örök sláger ismét a Best FM-en, a címe Move Your Body.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, és amit talán tudunk mindannyian, hogy nyáron sem csökken az egészségügy vérigénye, kedves hallgatók, így töretlen lendülettel folytatják az alkalmak szervezését. Itt a környéken és városon belül is ezeket az infókat említette Fett Katalin, a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezetének vezetője, a dunaújváros.com hírportál munkatársainak. Ahogy fogalmazott, fantasztikus sikert könyvelhetnek el a Sugárúti Fesztiválon, a Kultik moziban rendezett véradás ezúttal is megmozgatta az önkénteseket, és sok fesztiválozó gondolta úgy, hogy összeköti a közösségi élményt a jótékony cselekedettel, és nagyon örülnek, hogy sokan már így is készültek a programra. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egyértelmű sikerként ért véget a fesztivál keretében szervezett esemény. Extra hosszú ideig tartott az alkalom, de megérte, mivel a végére egészen pontosan 60 véradót regisztrálhattak, kedves hallgatók. A következő alkalom június 9-én kedden 13 és 15 óra között lesz majd, ha vasműti szám alatt tudják a vérellátóban, és ott vannak még a további dátumok és helyszínek a dunaújváros.com hírportálon. Egy fiúcsapat zenél, az NSYNC, és szól az I Want You Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en, garantált egész nap a zenei változatosság a hazai és külföldi slágerekkel, annyi, hogy fókuszban a 90-es évek és a 2000-es évek nagy kedvencei, tehát ezt jól tudják a dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és indítja az utcsó közös óránkat mindjárt a barbadosi hölgy Rihanna, és szól a Ponder Replay.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napközben sok napsütésre számíthatunk egy-egy futózáporral. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállított a magyar fővárosba. Ismét kihajozhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjáron áprilisban tört ki járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsuszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. A vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tokiót is. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan módosításokat. Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre. Híreink végén az időjárásról. Napközben csökken a felhőzet, megszűnő jelleggel előfordulhatnak még záporok, zivatarok. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de záporok környezetében megélénkülhet a szél. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. A Strabag Magyarország elkötelezett az értékteremtés mellett, ezért hívta életre a Strabag Classroom programot. A pályázat keretében három magyarországi általános iskolai oktatást folytató intézmény fejenként bruttó 10 millió forint értékű tanterem felújítást nyer, hogy modern, inspiráló tanulási terek várják a diákokat. A pályázat keretében jelentkező iskolákból 10 intézményt sorsoltak ki, közülük kerül ki a három győztes. A közönségszavazás június 7-én 23 óra 59 percig tart. A szavazás időtartama alatt egy IP címről egy szavazatot lehet leadni. Az eredményhirdetés június 8-án lesz. Szavazni lehet az Adonyi, Szent István általános iskola és alapfokú művészeti iskolára is. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság itt Fejér megyében is. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8-a és 19-e között. Az akcióban a Fejérvár megyei osztályok részére is féláras kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre jöhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép késő délután, sőt a legszebbet kedre mindenkinek, aki itt van velünk a 93.1 West FM-en. Dunaújvárosban és a környéken a legjobb zenék itt szólnak folyamatosan. A mikrofon mögött Molek Csongor, és ahogy ígértem, Rihanna indítja az aktuális felvonást, meghallgatjuk a Wonder Replay című nagyslágerét a West FM-en.
0: 93.1

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek türelmesen és szabályosan, kedves dunai városi autósok. Végzik még az útkarbantartási munkákat a 62.07-esen Adony-Velence összekötő úton. A 0-es és a 9-es kilométer között útszűkületre kell készülni. Aztán az 52.03-ason Kiskunlacháza-Izsák összekötő úton a 22-es és a 40-es kilométer között hasonló a helyzet, de már nem sokáig. És az 51-122-esen, azaz a Kulcsi bekötő út 0-es kilométerénél félpályás lezárás van érvényben útépítési munkálatok miatt. Jelezzék kérem, ha van egyéb tapasztalat, 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Évfelvétele következik, meghallgatjuk a Gangsta Lovin' című sláger.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, fókuszban pedig a sport dunaújvárosi hallgatók. Székesfehérváron az Alba FKC elleni összecsapással zárta a Kántháliga 2025-26-os szezonjának csatározásait a dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata vasárnap este. A mérkőzésnek egyértelműen a hazaiak voltak az esélyesei, és úgy is kezdték a találkozót, ahogy azt drukkereik remélték, így fogalmaznak a dunaújváros.com hírportálon. A 7. perc elején már 5-0-ás fehérvári fort mutatott az eredményjelző. A dunaújvárosiak a 10. percben Stanó Kincső révén szerezték meg első találatukat, majd nem sokkal később újra ő volt eredményes, ám ez nem törte meg a házigazdák lendületét, így a 16. percben már 11-2-es vezetésnek örülhettek. A folytatás is a fehérváriak nagy fölényét hozta. A félidő második felében 10 hazai gólra mindössze 3 dunaújvárosi jutott, tehát a félidei pihenőre 21-5-ös Alba vezetéssel vonultak a csapatok. És előreugrunk, a házigazda Alba FKC magabiztos 40-17-es győzelmet aratott a dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia fiataljai ellen a felnőtt bajnokság utolsó fordulójában vasárnap este. Ott van a beszámoló az említett portálon, most egy Duran Duran sláger következik, a Sunrise című felvétel.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék, és a keddi műsorunkat hát lassan zárjuk, kedves Dunói Városi hallgatók, én búcsúzom, köszönöm szépen a mai közreműködést és persze a figyelmet mindenkinek. Az előadói listából egy hölgycsapat következik most, nem más, mint a Spice Girls, és meghallgatjuk a Stop című felvételt. További tartalmas késő délután kedre mindenkinek, holnap szerda, elég gyorsan haladunk ezzel a munkahéttel is, találkozunk holnap délután 3-tól. Molek Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sikeres volt a harmadik Hozz fakanalat elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Hozz fakanalat elnevezésű egészségnevelő programot a Vasfáry Pál általános iskolában. A kezdeményezés célja, hogy a diákok játékos és élmény alapú formában ismerkedjenek meg az egészséges táplálkozás alapjaival, valamint a tudatos étkezés jelentőségével. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program Kaszás Tóth Eszter ötlete nyomán indult el, és az elmúlt években az intézmény egyik népszerű rendezvényévé vált. A közös főzés és kóstolás során nem csak új ízeket fedezhettek fel, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek az egészséges ételkészítésről. A szervezők szerint a program ismét bebizonyította, hogy az élménypedagógia hatékony eszköz a tudás átadásában. Egy ismeretlen elhunyt miatt adott ki körözést a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. A napokban bukkantak egy holttestre a Fejér vármegyei Rátszalmáson. A férfi személyazonosságát nem sikerült megállapítani. A rendőrség hivatalos honlapján tette közzé a körözések között, hogy május 23-án Rátszalmásnál egy ismeretlen férfi holttestét találták meg a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai. A police.hu-n megadott személy leírás szerint az elhunyt férfi fehér bőrű, közepes testalkatú, rövid, sűrű hajú, rőt szakállas. A szeme színe barna, nagy füle és orra van, fogazata hiányzó. További részletek a Dúl oldalán. Június 6-án szombaton folytatódik a lomtalanítás, a már hagyománnyá vált akciósorozat Dunaújvárosban. Ezúttal a római városrészben élőknek szól. Ezúttal is 4 helyszínen várják majd a lakókat a kihelyezett konténerek, ahol megszabadulhatnak a kidobásra ítélt tárgyaiktól. Részletek Dunaújváros weboldalán. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Holnap nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatar is kialakulhat. A legtöbb napsütésre keleten, észak-keleten van kilátás, ott késő délutánig számottevő csapadék még nem valószínű. Hajnalra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás ködös tájakkal is találkozhatunk. Délutánra nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis 18 és 31 fok közötti értékeket mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Heteken belül módosíthatják a Crest a rolleresek miatt, eltűnt a világ leghíresebb banánja. Holnap sok esőre és felhőszakadásokra is számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézi Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a Crest módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új Crest szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
3: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe túródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
2: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje, alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-on, 7-től DJ Hanyával a lemezjátékban.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval ő tök logikus, hogy a Mary.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcut.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chillance, deep house, szóval minden. Természetesen track listával együtt.

0: minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról egy kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lübegáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja, fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menü itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Garanciális munkálatok miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Garanciális munkálatok miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani az M8-as autópálya Pentele hídján, a Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon, tájékoztatott az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A tervek szerint a munkálatokra június 6-án szombaton kerül sor. A kivitelezés várhatóan reggel 8 órakor kezdődik és 13 óráig tart. A munkavégzés ideje alatt a Dunavecse felől az M6-os irányába vezető pályaszakaszon csak egy forgalmi sáv lesz használható. A munkavégzéshez kapcsolódó segédanyagok elszállítása várhatóan június 8-án, hétfőn történik meg. Ekkor rövid ideig tartó mobil terelés mellett ismét csak egy sávon haladhat majd a forgalom. A Dunavecse felől az M6-os autópálya irányába vezető oldalon. Részletek a duol.hu-n. Egy ismeretlen elhunyt miatt adott ki körözést a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. A napokban bukkantak egy holttestre a Fejér vármegyei Rátszalmáson. A férfi személyazonosságát nem sikerült megállapítani. A rendőrség hivatalos honlapján tette közzé a körözések között, hogy május 23-án Rátszalmásnál egy ismeretlen férfi holttestét találták meg a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai. A police.hu-n megadott személy leírás szerint az elhunyt férfi fehér bőrű, közepes testalkatú, rövid, sűrű hajú, rőt szakállas. A szeme színe barna, nagy füle és orra van, fogazata hiányzó. További részletek a Dúl oldalán. Június 6-án szombaton folytatódik a lomtalanítás, a már hagyománnyá vált akciósorozat Dunaújvárosban. Ezúttal a római városrészben élőknek szól, ezúttal is négy helyszínen várják majd a lakókat a kihelyezett konténerek, ahol megszabadulhatnak a kidobásra ítélt tárgyaiktól. Részletek Dunaújváros weboldalán. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diák ÉSZ főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban keresik a diákokat. Elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban van szükség a diákmunkásokra. Itt Fejér vármegyében is. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A meteorológusok szerint kezdetben a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és ott helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, és elsősorban a Dunától keletre, valamint nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Történelmi drogfogás történt hazánkban, hőhullámokra és súlyos szárazságra készülhetünk a nyáron, holnap viszont borongós időre és sok esőre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekord mennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kg-ot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly, innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg hév szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszély a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ó, hát hangya az, aki mindig visszajön az életünkbe, ugye Come Into My Life keddenként, a legjobb funky zenékkel.
5: Miért érzek ebben egy kis élt?
4: Semmiféle élni, és nekem nincsenek szar szóvicceim, nekem ennyire futja, lefordítom a dalcímeket, és abból próbálok valahogy így rákötni a mondani valóra.
5: Hát így. Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Hello.
5: A rádiókészülőkek mögött.
4: Igen. Mindenféleképpen rádió.

0: podcastalra.
1: Jó, hát az egyik volt. Ugye, ahol a mixeket vissza lehet hallgatni, az a mixcloud.com/hangya/H betűvel.
2: Így, ami meg még nagyon fontos velünk kapcsolatban, az a Best FM Night Shift profil, Instán is, és Facebookon is ott találtok meg minket, úgyhogy jelöljetek, szívecskézzetek.

0: FM-en.
1: Még mindig nem érkezett meg Bakeliten a Bruno Mars nagylemez?
2: Még mindig nem.
1: Jó, de turnézzük, nem ér rá dedikálni most, hogy Dear hangja.
2: Ja, igazad
1: van. Dear DJ Ant.
2: Igen, igen. Az is lehet, hogy személyesen lát, hozza el nekem.
1: Na hát akkor meg pláne.
2: Hát, lehet, hogy egy futár Ducatóból fog kiszállni. Egy fehér futár furgonból fog Bruno Mars kiszállni, becsönget, és a, nem is tudom, a feleségem nyitja ki az ajtót.
1: És csak megkérdezi, hogy alá kell írni valamit. Nem, nem, ennyi, köszi, hello.

0: nektek. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Toy Story, ez neked meddig van meg? Láttad az összeset?
2: Figyelj, most kövezzem meg engem bárki. Egy darab árva Toy Story-t sem láttam.
1: Az elsőt sem?
2: Egyiket sem.
1: Mert nekem is az első van meg, és tudom, hogy utána van még három, azok már teljesen kimaradtak.
2: Egyet sem.
1: De most vagy a gyerkőcök nézőn?
2: Hát ők még kicsik ehhez, én azt mondom. Én egyetlen filmet nem láttam. Nyilván foszlányokat, ilyen részleteket láttam belőle, de ez is talán csak az első részből, de nekem az teljesen kiesett.
1: Na, mert csak ugye...
2: Most már mindent értesz, látom az arcodat.
1: Ja, hát akkor most már igen, így akkor jó, megvan. Akkor ez sok mindent megmagyaráz. Nem csak ugye a Trollsnak a betétdala volt az előbb a Justin Timberlake-től, és hogy így teljesen random jött velem szembe, de akkor igazából ez téged nem nagyon fog fölcsigázni, hogy lesz ötödik része a Toy Story-nak, és egyébként így az előzetes alapján tök ügyesek a Disney-nél, mert hogy az lesz, hogy beérkezik a családba a kislányhoz egy tablet.
2: Igen?
1: Igen.
2: És, hát akkor, az tényleg
1: és akkor a játékok meg ott állnak, hogy na most akkor hogy?
2: És akkor mi lesz?
1: Igen,
2: el vagyunk
1: akkor,
2: felejtve.
1: Pontosan. Úgyhogy nem hiszem, hogy lesz olyan jó filmzenéje, mint a Trollsnak, de így az előzetes alapján érdemes lesz megnézni, mondom. Nagyon jól nyújt hozzá Disney.
2: Jó, lehet, hogy a srácaimmal akkor
1: de, pontod be,
2: végig szenvedem.
1: Meg az első az jó, is klasszikus, tehát ez tök jó, az egy ilyen alap, hogy mondják ezt, animációs film. Ja, meg lesz Shrek 5 is, ugye.
2: Shrek 5?
1: Igen. Eddie Murphy, ugye hát a standard, Eddie Murphy, Mike Myers, Cameron Diaz, és ott meg tínédzser lányok lesz a probléma, hogy a felnőtt a lányuk, aki a Zendaya. Aha. Zendaya lesz a szinkrohang, ott meg az lesz, hogy amikor a kis tínédzser ogre szeretne kiszabadulni a családba.
2: Ismerjük egy pár olyat.
1: Innen folytatjuk jövő kedden.
2: Sziasztok! Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra sem küldünk katonákat és fegyvereket Ukrajnába, ezt mondta Magyar Péter. Kiderült, hogy ki lett az új országos tiszti főorvos. Esős napunk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, egyebek mellett erről beszélt Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell majd az uniós hosszú távú költségvetésről, az illegális migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Emellett azt is hozzátette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy Magyarország számíthat Németország segítségére a gazdasági fejlődésben. Oroszi Beatrix lett az új országos tiszti főorvos, ezt jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt posztja szerint Oroszi Beatrix epidemiológus, aki a fertőző betegségek és a járványok egyik hazai szakértője. A posztból az is kiderült, hogy Szepesdi Zsuzsanna kerül az Országos Gyógyszerészeti Intézet élére, aki gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser. A miniszter azt is hozzátette, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Holnap lesz a kerékpározás világnapja. Ebből az alkalomból arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a bicikli nem csupán közlekedési eszköz, hanem fontos megoldás a túlzsúfolt szennyezett városok tehermentesítésére és az élhetőbb környezet megteremtésére. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Egyre jobban szeretünk kerékpározni. Szabadidős kerékpározás tekintetében van növekedés. Felhívja a kerékpározás világnapja a figyelmet arra, hogy a kerékpározás jó, könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Medve bukkant fel két helyen is az Aggteleki Nemzeti Park területén. Szögligetnél kirándulók, Égerszögnél pedig a Nemzeti Park munkatársai láttak barna medvét az elmúlt napokban. Elképzelhető, hogy ugyanarról az állatról van szó. Egyébként idén először május elején egy vadkamera is rögzített medvét Égerszög térségében. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Sütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy nap a szombati budapesti BL döntő után vasárnap a londoni Wembleyben is volt egy komoly futballfiesta. Itt a sztárokkal teletűzdelt két csapat egy jótékonysági meccs keretein belül 16 millió fontot gyűjtött össze az UNICEF javára. Az egyik csapat csapatkapitánya Robbie Williams volt, ő indítja a következő órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. DeGrees. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Best of a legjobb zenék között.

0: a legjobb zenék.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap, aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Bőven ezelőtt a dal előtt egyszer a Cure zenekar már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak, Boys Don't Cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra sem. Big Girls Don't Cry. Ez jön itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez második albumának második kislemeze érkezik, ami pontosan 25 évvel ezelőtt jelent meg. Szóval igen, negyed évszázados a most érkezik.

Best FM a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect itt a West End.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Heteken belül módosíthatják a kreszt a rolleresek miatt. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje. Borongós esős időnk lesz holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Heteken belül dönthet a kormány az elektromos rollerek szabályozásáról. Vitézy Dávid közlekedési miniszter az RTL híradónak beszélt arról, hogy a rolleres balesetek számának növekedése és súlyossága miatt nem lehet megvárni a kressz módosítását, hanem minél hamarabb kell tárgyalni róluk. Idén már több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, sokan pedig súlyosan megsérültek. Mivel a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új kressz szerint már kötelező lesz a bukó vagy motoros sisak használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Elkezdődött a kullancs szezon, védekezzünk a vérszívók ellen, erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa. Stikler János rádiónak azt mondta, hogy a kullancsok főleg a sűrű aljnövényzetben vannak jelen, ezért ha a természetben vagyunk, mindenképpen tegyük meg a szükséges óvintézkedéseket.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, ezzel már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a ruházatra kerülő kullancsot észleljük, vagy egyszerűen csak megnehezítjük a dolgát. Riasztószereket érdemes használni, mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra, vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe túródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Válságos állapotban van a tegnapi székesfehérvári házomlás sérültje. Alsó végtagi medencetáji és belső sérüléseket szenvedett, jelenleg intenzív osztályon ápolják. A férfira tegnap délelőtt dőlt rá egy 4 emeletes bontás alatt álló épület, ő pedig több méter mélyen szorult be a romok alá. A kiszabadításán több órán át dolgoztak a szakemberek. Azt egyelőre vizsgálják, hogy miért omlott össze az épület. Eltűnt a világ leghíresebb banánja, az a gyümölcs, ami a Komédiás című műalkotás része, vagyis egy falra ragasztott banán. Jelenleg egy kelet-franciaországi múzeumban van kiállítva, ahol vasárnap veszett nyoma. Az intézmény feljelentést tett az ügyben, a banánt pedig azóta pótolták. Egyébként is 3 naponta cserélik, hogy friss maradjon. A sok vitát kiváltó műalkotás egyébként csaknem 6 millió eurót, vagyis több mint 2 milliárd forintot ér. Holnap már újra kellenek az esernyők, bár délelőtt még keleten kisüthet a nap, később ott is beborul az ég, és holnap bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós csapadék várható, sőt sok helyen felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is viharossá fokozódik. Ma éjszaka 10-17 fokig hűl a levegő, holnap napközben a Dunántúlon 17-24, a keleti tájakon 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön már csak keleten eredhet el az eső.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Túl vagyunk a BL döntő, jövő csütörtökön már kezdődik a futballvilágbajnokság, úgyhogy a kettő között a változatosság kedvéért olimpiázzunk egy picikét. Jön az a dal, amiről mindenki azt hiszi, hogy ez volt a hivatalos himnusza a 2000-es Sydney játékoknak, de nem, de tényleg mindenki erre emlékszik onnan leginkább. Jön van a Samorózi és az Absolutely Everybody.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig. Aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés Zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me. Ezért kezdjük a Best

0: Rádiópiacon.
1: Best FM a legjobb zenék. Holnap már nem a BL döntő miatt, hanem delegációk közlekedése miatt kell majd itt-ott kisebb-nagyobb forgalomkorlátozásra számítani. Ez leginkább megállni tilos táblákban merül ki. Apáczai Csere János utca, Akadémia utca, Veselényi utca, Ganz utca, illetve BEM felső rakpart, 5. és 7. kerület. Itt tessék figyelni a táblákat. Holnap este 8-tól.

Ezt a legjobb zenék, rengeteg minden kimaradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Best FM, a legjobb zenék, ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, hush-hush, ezért itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi drogfogás történt hazánkban. Idén is figyelnek ránk a Balatonnál a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Esős időnk lesz holnap, még felhőszakadás is várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rekordmennyiségű kokaint foglaltak le a magyar rendőrök egy nemzetközi akció keretében. Összesen 522 kg-ot találtak, aminek a fekete piaci értéke több mint 15 milliárd forint. A kábítószer banánszállítmányok közé volt rejtve, és Ecuadorban adták fel még tavaly. Innen Németországon keresztül jutott el hazánkba, ahol a csepeli kikötőben foglalták le a rendőrök. Az egyenruhások jelenleg keresik az elkövetőket, de mivel valószínűleg egy dél-amerikai bűnszervezet tagjai, így az elfogásuk rendkívül összetett folyamat. Elbúcsúzhatunk az öreg hév szerelvényektől, a hazánkba érkező uniós forrásokból ugyanis lecserélik a teljes flottát. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztja szerint 42 korszerű, 120 méter hosszú vonatot vásárolnak, így a Szentendrei, a Csepelin és a Ráckevei hév vonalán is le tudják cserélni a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az első szerelvények 2029-ben érkezhetnek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában. Van, hogy stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén pedig megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőket. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház közleménye szerint egy sérültet hétvégén engedtek haza, egy másik pedig ma hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, a detonációban egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. Figyelmeztetést adott ki az ENSZ meteorológiai világszervezete. A szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell felkészülni a világ nagy részén. Ráadásul az átlag feletti hőmérséklet akár novemberig is tarthat. A meteorológusok azt mondják, hogy a szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségeknek. Holnap újra jönnek a záporok. Az ország nagy részén egész nap borult marad az ég, és bárhol számíthatunk esőre. A Dunántúlon és a Dunatisza közén kiadós mennyiségű csapadék várható, sőt felhőszakadás is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 10-17, holnap napközben 17-24 fokot mérhetünk majd, de keleten 25-30 fok is lehet. Csütörtökön már csak keleten lehetnek záporok, máshol napos száraz időre számíthatunk, és 21-28 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2003-ban ezen a napon került ki egy brightoni művészeti galéria kirakatába az a festmény, amelyen Kylie Minogue látható arany rövid nadrágban, és ez a festmény mind a mai napig komoly közlekedési dugókat okoz a bámészkodó autósok és motorosok miatt. Kylie Minogue is érkezik majd nálunk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Beztepem a legjobb zenék. Hideg azért nem lesz, 24 fokot nem lehet annyira hidegnek mondani, még június 3-án sem, de nyilván ebből azért nagyon sokat nem fogunk érezni, köszönhetően a hát gyakorlatilag egész napra jósolt csapadéknak. Zápor, zivatar, bárhol, bármikor kialakulhat országszerte, mindehez még hideg front is párosul, úgyhogy frontérzékenyek, készüljetek. Shapeshifters, back to basics, ezzel megyünk tovább, itt a Vesztem.

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simpired énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something got me started, jön a Simpired. Something got me started.

Best FM, a legjobb zenék, a hatalmas ősszakát növesztő Limp Bizkit frontember Fred Durst kezd egyre inkább a télapóra hasonlítani. Viszont jó hír, hogy ez a télapó már nyáron érkezik Európába, nem kell rá decemberig várni. Krakkóban június 3-án, Németországban június 5-én, Csehországban pedig június 11-én lép fel.

Best FM a legjobb zenék, és nem csak a pár dallal ezelőtt hallott Simply Rednek aktuális, mármint hogy volt nekik aktuális tavaly a 40. évfordulót ünneplő koncertsorozat. Kylie Minogue jövőre éri el ugyanezt a mérföldkövet, és ő is egy világkörüli turnéval tervezi ünnepelni ezt a 4 évtizedet. Nagyon remélem, hogy a 24-es sziget után újra ellátogat hozzánk is. Jön azon a Night Like This!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A fehértől a feketéig minden lesz a mai utolsó órában itt a Best End. 11 és éjfél között a fehérről majd a White Town gondoskodik, jön a Your Woman, a feketességről pedig a Black Attack és a Heartless. És a kettő között lesz itt még Faithless, Nana, Madonna és Fats & Small.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és a 2000-es évek sztárjait felvonultató fesztiválok szerencsére újból felfedezték maguknak a most érkező Fats & Small duót. Sajnos egyelőre még csak Angliában és Írországban, talán majd hozzánk is egyszer elérnek egy hasonló fesztivál keretein belül. Feel Good! Ez érkezik itt a Best FM.

én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Fateless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Fateless, szóval Step Too Far-ral.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Flyboy-ja.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Check it now, come on.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.